Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk!

A mai napon először a 90. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagytiszteletű Dávid János adósságról és elengedésről szóló igehirdetését. Az igehirdetést követően János első leveléből, a példabeszédek könyve 29., 30. és 31. fejezetéből és Habakuk próféta könyvéből olvasunk, búcsúzól pedig a 40. Zsoltárral imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.

Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a hangot a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mindegy őrjárási idő éjjel. Erre vadod őket, olyanokkal lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztettünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megrohulunk. Elébe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világ elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy a feje 80 esztendő, és nagyon részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mint a repülnék. Ki tudhatja te haragodnak erejét, a te félelmetességed szerint attól hosszú állásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késsel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a irgalmaddal, örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunknak napjaihoz képes, az esztendőkhez képes, amelyben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak, fiaid, és legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.

Nagytiszteletű Dávid János adósságról és elengedésről szóló igehirdetése következik. A templombeli eredeti hangfelvétel 1969-ben készült.

0: Akkor hozzámentén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és mégis megbocsátanom, még kétszer is. Mondta pedig Jézus, nem mondom néktek még kétszer is, hanem 70-szer kétszer is. Annak okáért hasonlatos a negyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdve vetni, hozzának eléje egyet, aki 10,000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, kegyörög vala néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátták őt, és az adósságot is elengedi néki. Innenlén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós. És megragadván azt folytogatja vala mondván, fizess meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatása az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akar rá, hanem elmentén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, felettét megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatván őt az ő ura, mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtett néked, mivel hogy könyörögtél néked. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatásodat, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És meghallgatván az ő ura, átadta őt a kohérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amiről tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának, az ő vétkeinket. Istenet áldása legyen az igének hallgatását és megtartását. Amen. Állandó a tisztelünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy élvettél bennünket mind a mai napig, hogy ezen a napon egy új alkalmat adsz nékünk, hogy a te igédet hallhassuk. Köszönjük néked, hogy elláttál bennünket minden földi jóval, sokkal inkább, mint megérdemeltük volna. Köszönjük, hogy tartasz még mindig mindnyájunkat ezen a világon, ami a kegyelemnek a színpada. Köszönjük a táplálékot, amit kínálsz, a te gondviselésedet, az, hogy nem fáradsz bele a jónak a munkálásába, és szégyennel valljuk a mi gonosz szíveinknek az ellenállását, hogy ellenállunk a te beszédednek. Ó, azért könyörgünk, hogy ne legyen köztünk senki, aki ne félné és ne rettegné a te beszédedet, és te munkáld ezt a jó kedvedtől, hogy a te ígéd felemeltessék, hogy így a valósággal találkozzunk, hogy megismerjük azt, ami tényleg a valóság, hogy felismerjük a mi hihetetlen nagy adósságunkat és a mi vétkes tartozásainkat vele szedve, és hogy könyörögjünk elengedésért, a mi bűneinknek a bocsánatért, rádöbbentünk, hogy a helyzetünk milyen ijesztő az örökké valóságban. A mi szemeinket terjárt fordítjuk, elfordítva a világnak, a hétköznapoknak, az ügyes, bajos dolgaitól. És az örökké valóságban tekintünk ebben az órában, hogy így tiszteljünk téged. fel vagy az, aki az Isten gyűlölőkből is képes vagy Isten tisztelőket teremteni. Kérjük, hogy ezt munkáld bennünk ebben az órában. Most könyörünk egy beteg testvérünkért is, vagy néki is világosságot, hogy megszabadulhatna, hogy a tiéd lehetne mind szellemében, mind lelkében, mind testében. Úgy fel vagy a gyógyítója a betegeknek. Tőled várhatunk igazán gyógyítást, nem csak az ideig való betegségektől, hanem az örökkévalókból is. Mi is nyomorultak szegények, és igen betegek vagyunk. Bennünket is gyógyíts meg, hallgass meg a mi könyörgésünket, de Szent Fiadért kérünk. Amen.
1: Adjék nekünk a Prófétából Izsajás könyvében, az 52. résznek a 7. versében. Az örökmondó jót mond, szabadulást hirdet eddig a ige.
0: Ezekben a folytatólagos hirdetésekben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy miért nem tudunk örülni annak, amit az Isten örömnek jelent ki. Miért van az, hogy szomorúságra fordul az emberek arca, amikor az Isten valamire azt mondja, hogy ennek pedig örüljetek. Ennek az okát keresnél jutottunk el legutóbb a felfogásbeli betegségeinkre, nevezetesen arra, hogy mi úgy tudjuk, hogy mi gazdagok vagyunk. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. És nem akarunk rádöbbenni a valóságra, tudjuk arra, hogy a valóság szerint szegények és nyomorultak vagyunk. A hiba ott van, hogy nem a valóságot nézzük, hanem a látszatokat. A külsőre tekintünk. Pedig Isten tiltja azt, hogy valakinek a külsejét nézzük. Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát vagy szépségét. Isten a belsőre néz. A valóság belül van. A valóság láthatatlan. A valóság megismerése nem is várható embertől, hanem csak az Istennek az igéjéből. Hallottuk, hogy Isten kire tekint rá. Az nem egy kis dolog, hogy valaki hallhatja és tudhatja, hogy az Isten kire tekint rá. Ézsaiás 66. részéből olvastuk ezt a kijelentést, de én majd rátekintek, törődöm vele, meglátom, ránézek, megkönnyülök azon, aki nyomorult, szegény, elnyomott, bánatos szívű, alacsony sorsú, lealacsonyított, alázatos, és aki elcsendesedett. Hallgatni tudó megtört szív, és aki reszketve féli az én igémet. Isten ezekre tekintve, a világ fiai közül azokra, akik rádöbbentnek arra, hogy ők a valóság szerint bizony szegények. Az az ötlet, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, nem embertől való, azt Diabolosz találta ki. Az ember csak átveszi, és fújja vele együtt. Ebből van a sok megvetés, a sok lenézés, a sok fölfúvalkodás, az a dázott sárhözetben saját magát valakinek és valaminek véli, hol a valóságban senki és semmi. Gazdag.

ahol drágakövekkel azon a napon, amikor teremtetett Édenben, Isten kertjében voltál, amely napot teremtettél, és bizony gazdag volt az ember, de szegény lett. Az ön hibájából lett szegény, miután evett arról a fáról, amelyről Isten azt parancsolja, hogy arról az egyetlen egyről ne egyet. Mezítelenül jöttünk erre a világra, és világos, hogy mezítelenül vegyünk ki erről a világról, semmit sem hoztunk erre a világra, és világos, hogy semmit sem viszünk ki erről a világról, semmink nincs, de bűneink azután vannak bőségesek. Van, aki ezt tudja, és van, aki ezt nem tudja. De a valóság az, hogy mindenkinél így van. Aki ezt elismeri, bevallja, azzal szóba áll az Isten, arra rejá tekint. Ezeknek kifizeti az adósságukat, elengedi a tartozásukat, megbocsátja a bűneiket. Nem elvben, ez nem tan, ez nem egyházi tanítás, hanem ez a valóság. Lehet, hogy ezt te már hallottad, és elméletileg úgy gondolod, hogy tisztában vagy vele, mert hiszen ha azt mondogatják neked, hogy hát igen, igen, semmi sem hoztál a világra, és világra, semmi sem fogsz kivinni erről a világra, akkor lehet, hogy bólogasz, hát igen, igen, így van, elvben. De a gyakorlatban nem így gondolod. Az a baj, hogy gyakorlatban úgy gondolod, hogy van valami. Az a baj, hogy a hétköznapi életben úgy gondolod, hogy tényleg van valami. Lehet, hogy nincs házad, de akkor azt mondod, hogy van egy ruhád. Sőt, lehet, hogy azt mondod, hogy van egy új ruhád. Azt mondod, hogy van valami. Pénzed van a bankban. Mint hogy a világ azt hiszi, hogy tényleg van valami, és mindenkit azt szerint mér le, hogy kinek mennyire van. Hát ez nem igaz. Mert semmi nincs, mert semmi se az enyém. Még a saját testem se az enyém, hanem az is az Istené. Azonban, hogy te ezt nem így gondolod. Noha elvben lehet, hogy bólogatsz hozzá. Szóval ezért szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy itt a valóság felismeréséről van szó. Nem egy vasárnap délelőtt Isten tisztelet keretében való bólogatásról van szó, hanem arról, hogy ezt mindig hétköznap az adásvételi szerződéseid megkötésekor épp úgy, mint munka közben, vagy a munkabérednek a felvételekor. Így kéne, hogy gondolkodj. Mert ez a valóság. Itten egy Úr van, és az az Isten, aki az örökké valóságnak az Ura, és a valóság az, hogy itt örökké valóság van. És ezen az örökké valóságon belül bizony az ember nem a születéséről kezdődik, és nem a koporsójánál fejeződik be, hanem az szinte semmi, amit az ember itt tört ezen a világon az örökké valósághoz képest, annak a hosszúságához, ha szabad ezt a rossz kifejezést használni. Aki a valóság szerint döbben erre reál, hogy semmije sincsen és mezítelen. Ugye bűneset után ugye észrevették, hogy mezítelenek. És fügefa kötőket tettek magukra, hogy leplezzék, takargassák a mezítelenségét. És azóta is takargatja azt, hogy semmije sincsen. Mert a mezítelen az ezt jelenti, hogy semmim sincsen. Ezt takargatja az ember, hogy semmije sincsen. Az ember görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy van valamije. A valóság az pedig, hogy semmi sem hozott a világra, és semmi sem néz ki a világból. Tehát semmi esélye. Ezt nem akarja bevenni az ember valóság szerint, még akkor is, ha bólogat. Aki viszont ezt elismeri valóság szerint, arra már rá tud tekinteni az Isten. Ezek sok mindent fognak megtudni az Istentől, mert fel fognak nézni az ő kijelentésére, és nem lenézi a Szentírást, mint Kósti elavult könyve. Rá fognak tekinteni az Istennek a beszédére, arra is rá fognak döbbenni, hogy bizony igaz az Isten beszéde, és az is igaz, hogy az embernek csak bűnei vannak. Azok aztán vannak bőven. Tehát akkor a bűneikkel valamit itt kezdeni kell, ezek az emberek próbálnak is valamit kezdeni, tudik a bűn az tartozás. A bűn az adósság. Az ember tartozik az egész törvény betartani. Az tartozás. Az ember tartozik a hetedik napot megszentelni. Ja, a világ fiai úgy gondolják, hogy nem! De az Isten és az Isten fiai úgy gondolják, hogy igen. És az ember elmulaszt, azzal még mindig tartozik. Az embernek a mulasztásbeli tartozásai olyanok, olyan sokak, hogy ezt már ki se lehet fizetni. Erről szólt az adó szolgáról szóló példázat is, hogy az eladósodott embernek bizony nincs miből fizetni.
és aki erre valóság szerint többet

nem elfed, aki erre rádöbben a tudatára ébred valóság szerint, hogy mentetlenül el van adósodva, hogy csődbe jutott és így elveszett, azokkal kezd valamit az Isten. Aki tudja, hogy a bűneiben kifizetetlen adósság nyomja, amit tényleg nem lehet kifizetni. A például szerint az adósságnak az összege 10 000 talentum. Na most, ha ezt mi számítjuk napszám vérte, mert ezzel az ember az napszámos. A napjai megvannak számlálva. Olvastuk a 9. Zsoltárból, hogy az embernek a napjai megvannak számlálva. Az ember nem számlál több napot, mint 70 esztendőt, vagy ha feljebb 80 esztendőt. Te nem annyit élsz ezen a világban, amelyet te akarsz, vagy amelyet az orvosaid gondolnak. Na mostan, ha az embernek napja ezen a világon záros határba van téve, akkor bizony ki lehet számítani, hogy mennyire kifizethetlen az adósság, és ezt próbáljuk most egy kicsikét nyomon követni, hogy meglássuk, hogy valóban kifizethetlen tartozás ez a tartozás. Tudik 10 000 talentum átszámítva napszámbérbe, amennyit egy ember egy nap képes keresni pénzben, talentumban. Ha a 10 000 talentumi adósságot átszámítjuk napszámbérbe, akkor azt kell kiderülni, hogy az embernek 2 000 millió napszámbér tartozása van. 2 000 millió napi dolgozással lehetne megkeresni ezt az összeget. De akkor az egész összeget le kéne erre adni, pedig hát élni is kéne valamiből, de ha a keresetének csak a 2/3 fordítaná is valaki a törlesztésre, akkor is 10 millió esztendeig kellene dolgoznia. 10 millió esztendeig kéne dolgoznod, hogy ezt az összeget letörlesz. A 10 millió esztendő pedig 300 ezer ember öltő jelent. Aki így rádöbben a valóságra, hogy valóban képtelenség kifizetni azt az adósságot, amivel tartozok az Isten felé az én bűneimmel, annak még a hajszála is az égnek fog állni az ijegységtől. Különösen, ha már azt is tudja, hogy a bűn zsoldja a halál. Világos dolog, hogy akkor keresni fog magának szabadítót, aki őt kiváltaná a bűn és halál rabszolgatságából. Ezért az emberek mutatja meg magát az Isten, mint szabadító, mint megváltó, mint megtartó Isten. Igazi, valóságos örömüzenet, jó hír az ilyen nyomorult és szegény ember számára, hogy van szabadító. És amikor Isten ezt közli a megrettent bűnössel, akkor az ő számára az Isten valóban örömmondó. Aki neki jót mond és szabadulást hirdet, ez volt az alapigény, mert erre van néki éppen nagy szüksége. A nagy bajban lévő ember, amikor rádöbben, hogy bajban van, szabadítót keres. És bizony a valóság az, hogy még egy szalmaszálba is belekapaszkodik, ha a vízbefullás veszedelme fenyegeti. Pedig ott csak a vízbefullás veszedelméről van szó. Hát még ha arra döbben rejá, hogy a halál kötelei fogták körül, hogy a kárhozat az örök gyötrelem fenyegeti. Mint ahogy ezt a 40. Zsoltárnak a 13. és 14. verséből tudjuk, idézem, mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen, utól értek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék néked, Uram, hogy megments engemet. Siess, Uram, segítségemre. A bűnökkel való elszámolásnak pedig egyetlen egy módja van abba hagyni,
leszámolni velük, bánni minden, ez a metanoia, és megvallani. És teljesen egyetérten Istennel a bűn minden megítélésében, amire nézve az első jánosi levél első részéből kell felolvasni az első 10 verset, ami kezdetől fogva volt, akit hallottunk, akit szemeinkkel láttunk, akit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igényéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent néki. Akik hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen, hogy örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot, valóságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és valóság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Tehát valaki a bűn minden dolgában, a bűn megítélésében egyet ért az Istennel, ezen az úton valóságos bűnbocsánathoz, a tartozás valóságos elengedéséhez fog jutni, megbékél Istennel, a gondviselővel, a megváltóval, a szabadítóval. És akik ilyenek, azok elmondhatják szellemben, vagyis valóságban a múlt vasárnapi alapigét, a 4. Zsoltárnak 18. versét, idézem, rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, én Istenem, ne késsél.

0: János első levele. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel tapintottunk az élet igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal van. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, magunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen bennünk. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, megismertem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, az hazug, és abban nincsen meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk.
1: Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne, és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy világosságban van, és gyűlöli az ő atyapját, az még mindig sötétségben van. Aki szereti az ő atyapját, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atyapját, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hogy hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéjéért. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt, írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az Atyát. Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától volt, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvaló legyen belőlük, hogy nem minnyájan közülünk valók. Néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtak. Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus, ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk, az örök élet. Ezeket írtam néktek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz az, és nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tisztatja.

Példabeszédek könyve 29. rész. Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép, mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép. A bölcsesség szerető ember megvidámítja az ő atyát, aki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont. A király igazsággal erősíti meg az országot, aki pedig ajándékot vesz, tehát megvesztegetést elfogad, elrontja azt. A férfi, aki hízelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé. A gonosz ember vétkében tör van, az igaz pedig énekel és vigad. Megérti az igaz a szegényeknek ügyét, az istentelen pedig nem tudja megérteni. A csúfoló férfiak fellobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom. A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Az egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. Amely uralkodó a hamisságnak beszédére hallgat, annak minden szolgái latrok. Tehát, ha ilyen példát mutat az uralkodó, akkor a népe is ilyen lesz. A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak, mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg. Amely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mind örökké megáll. A vessző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. Mikor növekednek az istentelenek, növekedik a vétek, az igazak pedig azoknak esetét megérik. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek, ha jól nevelted. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul, ha pedig tartja a törvényt, ó, mely igen boldog! Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de mégsem felel meg. Láttál-e beszédében hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Aki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú. A haragos háborgást szerez, és a dühösködőnek sok a vétke. Az embernek kevéssége megalázza őt, az alázatos pedig tisztességet nyer. Aki osztozik a lopóval, a tolvajjal, gyűlöli az magát. Hallja az esküt, de nem vall. Az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Sokan keresik a fejedelemnek orcáját, de az Úrtól van kinek-kinek ítélete. Iszonyat az igazaknak a hamis ember, és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó.

példabeszéd könyve 30. rész. Aggúrnak beszédei. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának a neve, ha tudod? Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen. Van olyan nemzetség, aki az ő atyát átkozza, és az ő anyját nem áldja. Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rúdságából ki nem tisztítatott. Van kevés szemű nemzetség, és akinek szemöldökei igen fellátnak, nagyra látó, lenéző. Van olyan nemzetség, akinek fogai fegyverek, és akinek zápfogai kések, hogy a szegényeket kiemészszék a földről, és az emberek közül a szűkölködőket. A nadálynak, a piócának két leánya van, acca-acca. E három nem elégszik meg, négyen nem mondják elég. A sír és a meddő asszony, a föld, mely meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja elég. A szemet, mely megcsúfolja atyát, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útját az égen, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfi útját a leányzóval. Ilyen a paráználkodó asszonynak útja. Eszik, azután megtörli száját, és azt mondja, nem cselekedtem semmi gonoszt. Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van. A gyűlölt asszony alatt, ha mégis férhez megy, és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának. E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések. A hangyák, erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. A mormoták, nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal minnyája szép renddel mennek ki. A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Három állat van, amely szépen jár, sőt négy, amely jól jár. Az oroszlán, a hős a vadak között,
mely el nem fut senki elől. A harcra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, akinek senki nem mer ellene állni. Ha bolond voltál felfúvalkodásodban, vagy ha meggondoltad, kezedet szádra vessed, mert miképpen aki tejet köpül, vajat csinál, és aki keményen fújja ki az ő órát, vért hoz ki, úgy aki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

0: Példabeszédek 31. rész. Lemuel király beszédei, profécia, mellyel tanította őt az ő anyja. Mit szóljak, fiam? Mit én méhem gyermeke? Mit én fogadásimnak gyermeke? Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te utaidat a királyok eltörlőinek. Távol legyen a királyoktól, ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése, hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. Nyisd meg a szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre, tehát azoknak az érdekében. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek.
1: You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
0: Derékasszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét, fel kell még éjjel, eledelt ad az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonó kerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő háza népét a hótól, mert egész háza népe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ad a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a háznépe dolgaira, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Család a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő kezemunkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei.

Habakuk próféta könyve. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttasz velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem. Felkeletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet. Mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok, és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék. Mert imé feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, melyek nem az övé. Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát, és lovai sebesebbek a párducoknál, és gyorsabbak az estréli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai, s az ő lovasai messziről jönnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű. Mindnyájan ragadományért jön, arcuk előre néz, s annyi foglyot gyűjt, mint a fövény. Kacag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet. Töltést emel, és megostromolja azt. Majd tovasszál viharként, és elvonul, és bűnbe esik ő, kinek istene az ő hatalma. Avagy nem te vagy, é Uram, öröktől fogva az én istenem, szentem, nem veszünk el. Ítéletre rendelted őt, ó Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszó-mászó állatok, amelyeknek nincsen vezérük. Mindnyáját kivonsz a horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket. Ezért örül és vigad, ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele. Vajon ürítheti-e gyalmát, és szüntelen ülheti-e a nemzeteket kímélet nélkül?

Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám az Úr, és mit feleljek, és felelt nékem az Úr, és mondta. Írd fel a látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen, mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. A késik is bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Imé, ha felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Bizony a bor is megcsal, felgerjed a férfiú, és nincs nyugalma. Ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál, telhetetlen, és magához ragad minden népet, s magához csatol minden nemzetet. Avagy nem költenek-e ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reám mondván, jaj annak, aki rakásra gyűjt, ami nem az övé, de meddig, és aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és rákmányul esel néki. Mivel hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged, mind a többi népek, az emberek vérét, és az országok, városok, s minden bennük lakozók ellen való erőszak tételét. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnissé tetted lelkedet. Mert a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangoz néki. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy imé nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Jaj annak, aki megitatja fele barátját, epéd keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett. Így áll te is, és láttassék szemérmed. Reát fordul az Úr jobb kezének pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, amely rettegteti őket, az emberek vérét, és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött erőszakosságáért. Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat? Jaj annak, aki a fának mondja, serkenj föl, néma kőnek mondja, ébredj fel. Taníthat í ez, ímé borítva van arannyal, ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomába.
hallgasson előtte az egész föld.

Habakuk próféta könyörgése: Uram, hallom, amit hirdettél, és megrettenék. Uram, évek közepette kelts életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességedről. Isten a Tímán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napi, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dőkhalál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, a zsű ösvényei örökkévalók. Bomlani látom Kúsám sátrait, reszketnek a Midian föld kárpitjai. Vajon a folyók ellen gerjedé fel az Úr? Vajon a folyókra haragszolé? Vagy a tengerre bősültél éjfel, hogy lovaidon és diadal szekereiden robogsz? Csupasz meztelen a te kéziben, a törzseknek esküvéssel tett ígéret szerint. A föld folyókat ömlesz. Látnak téged, és megrendülnek a hegyek, gátat tör a vízár, harsog a hullám, és magasra emeli karjait. A nap és hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől, és ragyogó kópját villanásától. Haragodban eltaposod a földet, búsulásodban szétmorzsolod a nemzeteket. Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére. Szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapját. Saját dárdájával vered át az ő vezéreinek fejét, akik berohannak, hogy szétszórjanak engem. Újonganak, hogy rejtekében emészhetik meg a szegényt. Lovaiddal megtaposod a tengert, a nagy vizek hullámait. Hallám és reszket a benső, a szózatra remegnek ajkaim. Porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése,

40. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Bárván vártam az Urat, és hozzám hajolt, s meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, s bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, s nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, égő áldozatot és bűnét való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, lásd, jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ez kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Víga hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Hímé nem tartom vissza hajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságodat nem rejtettem el szívemben. Elmondtam a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tarts vissza tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Mert bajok vettek engem körül, melynek számuk sincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet, siess, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt, riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nékem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Azt mondják mindenha, magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél!